0: Én az is irányzom. Igen, jó dolgoságot tettek a rádió.
1: Sinds je weg bent slaap ik op de bank beneden.